A hold a felhők mögé rejtezett, két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Tján, ez nem kapszik, ez a Gyurgyájvak.